kisebb mocsártagoknak a vízzáró rétege, ez az agyagos réteg nagy valószínűséggel már annyira összeszáradt, összerepedezett, hogy szinte elengedi a vizet, úgy mondanám, mint egy lyukas fazék, elengedi a vizet teljesen. Ezért nagyon nehéz lesz majd újra feltölteni őket, újra vízzel megtelni.

mindenképpen a víz lesz szükséges, tehát ezeknek a területeknek a vízpótlását akár uniós forrásokból, akár kormányzati támogatással nagyobb hangsúlyt kell fektetni ezeknek a területeknek a vízpótlására, és szerintem ez lesz a jövő, mert le fognak száradni ezek a területek.

0: kezdődnek már a tavaszi vonulások. Talán azt lehet mondani, hogy mivel nincsenek igazán nagy telek, ezért nem is igazán kell arra várni, hogy a nagy tél után jön egy fölmelegedés, és akkor kezdődik a tavaszi vonulás, hanem szinte ilyen elhúzódóan, nem dömpingszerűen, hanem fokozatosan jönnek vissza a madarak, fokozatosan látjuk, és már most elindult az őszi vonulásnak, már a kezdetét tapasztaljuk.
1: Dacă vă întrebați care e legătura între Olanda și Irak, răspunsul este semințele. Mai exact, autoritățile din Basra au folosit semințe hibride olandeze pentru a crea o centură verde de-a lungul orașului. Totul în încercarea de a diminua efectele deșertificării și poluării aerului în acest oraș petrolier din sudul țării.

kisebb mocsártagoknak a vízzáró rétege, ez az agyagos réteg nagy valószínűséggel már annyira összeszáradt, összerepedezett, hogy szinte elengedi a vizet, úgy mondanám, mint egy lyukas fazék elengedi.

kezdődnek már a tavaszi vonulások. Tehát azt lehet mondani, hogy mivel nincsenek igazán nagy telek, ezért nem is igazán kell arra várni, hogy a nagy tél után jön egy fölmelegedés, és akkor kezdődik a tavaszi vonulás, hanem szinte ilyen elhúzódóan, nem dömpingszerűen, hanem fokozatosan jönnek vissza a madarak, fokozatosan látjuk, és már most elindult az őszi vonulásnak, már a kezdetét tapasztaljuk.

kisebb mocsártagoknak a vízzáró rétege, ez az agyagos réteg nagy valószínűséggel már annyira összeszáradt, összerepedezett, hogy szinte elengedi a vizet, úgy mondanám, mint egy lyukas fazék.

hamarabb kezdődnek már a tavaszi vonulások. Tán azt lehet mondani, hogy mivel nincsenek igazán nagy telek, ezért nem is igazán kell arra várni, hogy a nagy tél után jön egy fölmelegedés, és akkor kezdődik a tavaszi vonulás, hanem szinte ilyen elhúzódóan, nem dömpingszerűen, hanem fokozatosan jönnek vissza a madarak, fokozatosan látjuk, és már most elindult az őszi vonulásnak, már a kezdetét tapasztaljuk.

kisebb mocsártagoknak a vízzáró rétege, ez az agyagos réteg nagy valószínűséggel már annyira összeszáradt, összerepedezett, hogy szinte elengedi a vizet, úgy mondanám, mint egy lyukas fazék elengedi.

kezdődnek már a tavaszi vonulások. Tehát azt lehet mondani, hogy mivel nincsenek igazán nagy telek, ezért nem is igazán kell arra várni, hogy a nagy tél után jön egy fölmelegedés, és akkor kezdődik a tavaszi vonulás, hanem szinte ilyen elhúzódóan, nem dömpingszerűen, hanem fokozatosan jönnek vissza a madarak, fokozatosan látjuk, és már most elindult az őszi vonulásnak, már a kezdetét tapasztaljuk.